0: Nem szép. Arra az, hát úgyis észreveszi, ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.

még szerzek akármit kaját, kutathatom mindent, vissza volt meg kapok bármit, akkor lesz fel akarni, nem kell többet, ne légy azok földet sarja. Csak flexetem egy kicsit, tudatosan kell tudom, csak flexetem egy kicsit.